mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

vagy inkább mégsem.

0: meg bárki, akit akartok egy ideig.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: A programok kavalkádja van Vas megye szerte. Mi most a mai Orbán napi hegyi mulatságra invitáljuk Önöket, Nagy Krisztina szervező és Zágorhidi Cigány Ákos a hegypásztorkör alapítója segítségével. Utóbbi interjú alanyom a program apropóján egy kicsit agrár témát is feszeget majd, és borús képet fest a tények tükrében a szőlőhegyet is érintő aranyszínű sárgaság betegség okozta károk sorolásával. De szó lesz egy olyan irodalmi pályázatról is ma, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig ingyenes tábor vagy osztálykirándulás. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasvárné Főiskola munkatársa beszél majd. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.

0: Ma a programok kavalkádja van Vas megye szerte. Mi most a mai Orbán napi hegyi mulatságra invitáljuk Önöket Oszkóba Nagy Krisztina szervezővel. 19. alkalommal rendezitek meg az Orbán napi hegyi vigadalmat és Pannon helyi termékvásárt. A vendégünk ismét Nagy Kriszta szervező. Ismertessük a programot, csináljunk kedvet a hallgatóknak ennek felkeresésére.
1: A program május 31-én vasárnap valósul meg a hegypásztorkör szervezésében az oszkói szőlőhegyen, egészen pontosan a hegypásztor pincéknél, és hát ez nem egy újonnan induló esemény, hiszen jövőre lesz 20 éves, most 19. alkalommal hirdetjük meg. Szent Orbán napjához kapcsolódik ez a hagyományos szőlőhegyi vigasság, aminek a fő kerete, az talán mondhatom, hogy a szőlőhegyi értékek, a szőlészkedés, borászkodás és az ehhez kapcsolódó helyi termék és gasztronómia. És erről már korábban beszélgettünk veled, hogy a rendezvény keretében hirdettünk három versenyt, egy borkorcsolya versenyt, borversenyt és egy főzőversenyt, és a rendezvényen valósul meg ezeknek a versenyeknek az eredmény hirdetése, és e közül a három verseny közül a főzőverseny az magán a rendezvény napján zajlik, tehát már reggel korán érkeznek a főzőcsapatok, most jelenleg létszámban úgy vagyunk, hogy körülbelül 15 főzőcsapat, és hát sokféle szabad tűzön készülő, bográcsban, roston, kemencében készülő ételt tudnak majd kóstolni a rendezvényre kilátogatók, így a déli órákban. Minden csapatot arra kértünk, hogy körülbelül 20-25 főre biztosítson a látogatóknak kóstoló adatokat, és a szakmai zsűri mellett a látogatók is véleményt nyilváníthatnak, hiszen lesz közönségszavazás is, tehát hogyha minden ételt végig tudnak kóstolni, akkor lehetőség van arra, hogy a kedvencüknek bizalmat szavazzanak. Aztán hát a borversenyünk már lezajlódott, erről most így nem is szeretnék többet mondani, csak azt, hogy az eredmény hirdetése majd 17 óra 20 perckor lesz a nyitott pajtában az összes többi verseny eredmény hirdetésével. Itt nem szeretnék az eredményekről beszélni, mert akkor elárulnék így úgymond a díjazottak, vagy a legjobb díjazottak neveit most nem szeretném megosztani. És hát a borkorcsolya versenyre pedig szintén azon a napon egészen hát egy óráig várjuk a sós, illetve édes porkorcsolyákat, és hát aznak kerülnek majd zsűrizésre ezek a sütemények is. Úgyhogy előjáróban így a versenyekről annyit szeretnék megosztani. A nap hagyományosan úgy indul, hogy 11 órakor lesz egy tábori misénk a kápolna mellett a szőlőhegyi területen, és aztán reggeltől már elérhető lesz a helyi termékvásárunk is, ahol nagyon széles a paletta. Feldolgozott élelmiszerek, füstölt áru, sajt, méz, de emellett kint lesz kosárfonó is, makram és kézműves termékekkel foglalkozó árus is, úgyhogy itt nem is szeretnék mindenkit felsorolni, de így aki szereti a helyi termékeket, meg az egyedi alkotásokat biztosan fog valami kedvesed vagy saját maga számára, vagy pedig a rokonok, barátok.

0: Ma Orbán napi hegyi mulatság színhelye az Oszkói Szőlőhegy. Nagy Krisztina szervező sorolja a programokat.
1: Aztán igazából, mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. A Szőlőhegynél, Szőlőhegyi ültetvényünk mellett van egy nagyobb zöld füves terület, ahol nincsenek gyümölcsfák, úgyhogy oda elhívtuk Olaszfáról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyerekbe pattanni, főleg a kicsiket várjuk, de természetesen a nagyok is kipróbálhatják. Aztán íjászkodás lesz a Mívester Hagyományőrző Egyesülettel, és ugyanúgy velük pedig 3 órától egy solymász bemutatóra is sor fog kerülni. Ha nézzük a további programokat, akkor hát már hagyományosan minden évben vendégünk Simon István Hagyáros Bőröndi játékkészítőnek a játszóháza, a fajátszóháza, ez mindig sikert arat a gyerkőcök körében, főleg a kosaras hinta, de a többi ügyességi játék is. A Hegyhátról elhívtuk Varga Károlyt, az Őshonos Állatpark, Alsó-Villaki Őshonos Állatpark vezetőjét, ő állatsimogatót hoz a gyerkőcöknek, és hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is, arcfestő pedig Fülöp Barta Katalin lesz, aki 2 órától este 6-ig várja a gyerkőcöket. És hát a nagy pajtában pedig lesznek kulturális programok is. 13.30-tól egy szombathelyi írónőt hívtunk el, Kőszegi Arbeiter Anitát, aki meseíró, és hát van egy különleges mese szoknyája, aminek a segítségével Süni Kalandok című meséit ismerhetjük meg. Aztán utána, hogy kicsit átvezessük a következő programra a produkciót sorát, lesz egy rövid népmese Kovács Vita tolmácsolásában, és 14:20-tól pedig egy érdekes interaktív hangszersimogató veszi kezdetét, amiben különböző ütőhangszereket lehet megismerni, kipróbálni, meg különböző ritmusokat eljátszani. Itt tényleg a bongo, a dzsembe, a kajon, az udu, és még ezen kívül nagyon sokféle óceándob és különböző egzotikus hangszerek lesznek. Ezt a foglalkozást a Bartók Béla Zeneiskola zenetarára ütőhangszerművésze vezeti Magyar Marcell.

0: Ma Orbán napi hegyi mulatság színhelye az Oszkói Szőlőhegy. Nagy Krisztina szervező sorolja a programokat.
1: És aztán utána egy táncos program következik, egy country tánc csoport szerepel majd a Paltába 15.40-től. 16.15-től egy szombathelyi duó érkezik hozzánk, Korbonai Zsófi és Percer Géza, akik megpróbálnak utcazenés, boros, mámoros hangulatot varázsolni a Paltába, és este 6 órakor pedig egy tambura zene veszi majd kezdetét a programok sorával. Szentpéterváról érkezik hozzánk a Kopri zenekar, és hát horvát dallamokat és saját terzeményeket játszanak majd.
0: Egyébként több mint 10 helyszínt számoltam itt a programokra, és amellett, hogy lesz főzőverseny, azért egész napra kínáltok például a kemencék körül is étkeket.
1: Így van, tehát a főzőverseny ételeit úgymond hát ingyenesen lehet kóstolni, de nyilván a csapatok szívesen fogadnak adományokat, amennyiben ízlett az étel elfogyasztójának. És hát igen, ilyenkor a teljes szőlőhegy nyüzsgéssel van teli, igazából ilyenkor a rendezvény alatt nem a nyugalmas és csendes arcát mutatja, de nyilván ez a nap az erről szól, ettől szép. Azt nem mondtam, de nyitva lesz a tájházunk is, tehát meg lehet tekinteni, mint minden más szőlőhegyi rendezvényem, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg, hogyha szép idő lesz, akkor érdemes kilátogatni a szőlőhegyre, a rendezvényre való belépés díjtalan. Hogyha valaki nem járt a szőlőhegyen, akkor igazából a parkoltatásban is lesz segítség, mert polgárőrök, illetve biztonsági személyzet segíti majd a parkoltatást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogyha valaki még nem tudja, mivel tölti el a május 31-i napját, akkor én biztatok mindenkit, hogy látogasson ki az Oszkói Szőlőhegyre, és hozzá el a gyerkőceit is.
0: Igen, mert ahogy ismertetted is, tulajdonképpen kijelenthető, hogy reggel 8-tól este 8-ig, 9-ig ott egyfolytában lesz mit tenni gyerekeknek, családoknak, felnőtteknek, úgyhogy tényleg egy igazi piknik hangulatot kínál ez a nap.
1: Így van, és amit talán még kimaradt itt a program bemutatójából, az pedig az, hogy meg lehet kóstolni a Szőlőhegyen készült hegypásztor körös borokat is, illetve remélhetőleg itt a környék boros gazdái is minél nagyobb számban megjelennek, úgyhogy a borteraszon borkóstolásra is lehetőség van, úgyhogy a felnőtteknek a borkóstolást és minden mást ajánlok, a gyerkőcöknek meg a gyerekprogramot, úgyhogy tényleg az egész család jól tudja magát érezni ezen a rendezvényen.
0: Köszönöm szépen Nagy Krisztinának, a szervezőnek a program ismertetését, és tényleg kívánok jól sikerült rendezvényt, amihez minden együtt áll a részetekről.
1: Én köszönöm szépen a megkeresést.

0: Görkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ma Orbán napi hegyi mulatság színhelye az Oszkói Szőlőhegy, tehát a rendezvényen borversenyt is hirdettek, amelynek történetéről Zágorhidi Cigány Ákos, az Oszkói Hegy pásztorkör egyik alapítója beszélt. Sajnos interjú alanyommal egy kicsit agrártémát is feszegetnünk kell, amely borús képet fest a tények tükrében a szőlőhegyi jövőjéről, hiszen itt is felütötte a fejét az aranyszínű sárgasság.
2: Ami érdekes, hogy amit korábban gondoltunk, illetve tapasztaltunk, hogy a régi fajtájú direkt termők az eddigi betegségeknek, elsősorban gombabetegségeknek viszonylag jól ellenálltak, kevesebb gondozást igényeltek, ez a fajta betegség pedig kimondottan szereti, illetve hát valószínűleg nem a betegség szereti, hanem a hordozója, az amerikai kabóca, ami igazából a vektora, a hordozója ennek a vírusbetegségnek, valami miatt szívesebben szívogatja a direkt termőknek a levérzetét, szárát, és ezáltal hát ezek a direkt termők, tehát Otellók, akár Noák, Izabellák, ezek még nagyobb arányban érintettek, úgyhogy a mi területünkön is igazából, amit ilyen bemutató jelleggel meghagytunk, egy érdekesség miatt gyalogtőkétiket 100%-ban válni.
1: Hát ezt nagyon sajnálom ezt hallani, mert olyan láttam, hogy olyan dinamikusan nő, terjeszkedik ez a kis szőlőterület, és nagy jövőt jósoltam neki, de hát ugye ezt nem lehetett tudni előre, betegség.
2: Igen, hát én azt sejtem, hogy ha ez így marad, ez egy ilyen második filoxéra lesz, tehát hogy a most már minden borvidéken megjelent Magyarországon, akár Tokajban is okoz problémákat, de hát ahogy mondtam az elején, minél kisebb parcellákon, minél kisebb egységekről beszélünk, annál előbb fog itt problémát okozni. És hát én ahogy annak idején a filoxéránál is volt, lényegében lent nullázta a szőlőültetvényeket. Én attól félek, hogy itt is az lesz, és telepíteni sem látom értelmét mindaddig, amíg nincs megoldás, vagy nincs tovább lépés, hiszen a fiatal hajtásokat ugyanúgy megtámadja, és így nincs értelme pótolni sem a kivágottakat.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Most szó lesz egy olyan irodalmi pályázatról is, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak is. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig nem más, mint ingyenes táborok vagy osztálykirándulások. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa beszél.
2: A Vasvár Népfőiskola sok-sok kezdeményezése között most lássunk egyet, ami tulajdonképpen tehetséggondozás céllal indul, egy pályázatról beszélünk, ugye? Erről beszélgetünk Nagy Krisztinával, szervezővel.
3: Így van, most tavasszal elindítottunk egy alkotói pályázatot, aminek a rövidített címe az, hogy Körkép 2026, és a hosszabb címe pedig az, hogy költészeti örökségünkkel a közösség építésért. Valójában ennek a pályázatnak az a célja, hogy a költészeti örökségen keresztül ápoljuk itt a régió irodalmi identitását. Itt a régió alatt értem Vasvár megyét, Zala megyét, Győr-Moson-Sokron megyét, Veszprém megyét és Fehérvár megyét. A pályázat valójában arról szól, hogy általános iskolások és középiskolások egyéni kategóriában és osztályközösség formájában is pályázhatnak a régióhoz kötődő klasszikus és kortárs alkotók versekre alkothatnak. A pályázati felhívásunkban részletesen bent van, hogy milyen költők verseiből inspirálódhatnak. Csak néhányat sorolok fel. Vörös Sándor, Nagy Gáspár, Nagy László, Csóri Sándor, Petőfi Sándor, Kisfaludi Sándor, Vajda János, kiemeltem Berzsenyi Dániel, ugye születésének 250. évfordulóját ünnepeljük, valamint igyekeztünk kortárs költőket is beletenni a felhívásba, itt is csak tényleg néhányat szeretnék kiemelni, Devecseri László Vas megyéből, Pődör György Vas megyéből, Tóth Árpád Ferenc Vas megyéből, de hogyha kitekintünk a régióra, akkor Géci János, Kemény Géza. Felhívásunk egyébként fent van a Vasvár Népfőiskola weboldalán, úgyhogy akinek így most ezzel az interjúval felkeltjük a figyelmét, tud érdeklődni ott az oldalon, és fent vannak a telefonszámaink, e-mail címeink is. Mint ahogy mondtam, az egyéni indulók 7. osztálytól 11. osztályig, az osztályközösségek is, akár ez lehet két osztály közösen is, max. 30 főig, 3.-tól 6. osztályig pályázhatnak, és hát négy nagyobb tématerület van, ami mentén lehet alkotni a felsorolt költők verseire. Az első nagyobb terület az a versmondás, de ez nem egy élő versmondás lesz, hanem online várjuk a verseket, a versmondásokat. Ugye most már egy-egy okos telefonnal szinte profi versmondásokat, vagy éppen kamerával lehet rögzíteni, és ez a fiataloknak testhez álló is, úgyhogy a versmondásokat online várjuk. Nyilván ehhez lehetnek különböző helyszínek, nem muszáj otthon elmondani a szobába, vagy az osztályterembe, hanem a vershez passzoló, akár természeti környezetbe, patakparton, vagy vasútállomáson, vagy éppen ami a vers hangulatához illeszkedik, olyan helyszínen is el lehet készíteni, illetve lehet effekteket, feliratokat is helyezni a videóba, úgyhogy tényleg

0: Folytatjuk az irodalmi pályázatra szóló felhívás ismertetését, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak is. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig ingyenes tábor vagy osztálykirándulás. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasárné Főiskola munkatársa beszél.
1: Ez van egy jelentkezési lap, amit ki kell tölteni a jelentkezéshez, és hát a különböző videó megosztó platformokat jelöltünk meg, amin keresztül el lehet juttatni számunkra a videókat. Ennek a részleteiről nem beszélnék, mert tényleg le van minden írva részletesen a felhívásba, ez mondom megtalálható a weboldalunkon, hanem inkább átugranék a következő kategóriára. Művészet, itt azt írtuk ki, vagy azt várjuk el, hogy választanak a diákok egy-egy kedves verset vagy vers részletet, és azt próbálják megjeleníteni valamilyen vizuális formába. Itt sem szabtunk semmilyen határt vagy alkotói technikát meg. Készülhet akvarell, akril, olaj, pénrajz, de gondolkozhatnak a gyerekek nem csak papírra való alkotásra, hanem lehet térbeli alkotás is, akár lemezelés, vagy horgolás, vagy kis plasztika, vagy éppen kerámiával, hogyha valami elkészül egy-egy vershez, de akár készülhetnek digitális képzőművészeti alkotások is, úgyhogy tényleg itt is széles a paletta, és mindenkinek a saját fantáziájára van bízva, hogy milyen képzőművészeti alkotást képzel el egy-egy vers nyomán. Aztán a harmadik kategória pedig szintén egy kicsit így a média kisfilmek világába vezet be bennünket. Igazából egy mozgóképi alkotást várnánk el egy-egy vers nyomán, egy-egy választott vers nyomán. Itt igazából időbeli határt, vagy szabályt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, határoztunk meg. Ez a minimum 2 perc, maximum 10 perc, ami készülhet. Ez lehet természetfilm, lehet élőszereplős, itt sem határoztunk meg semmilyen elvárás. Szintén a fantázia szab határt annak, hogy mi az, ami elkészül. És hát a negyedik kategória, az pedig kicsit a zenevilága. Itt tényleg várjuk az egyszálgitárosokat, vagy akár a kamara zenélőket, vagy a duókat, triókat. Itt azt mondtuk, hogy vagy egy teljes verset zenésítsen meg az illető, vagy az a csapat, aki erre vállalkozik, de lehetnek bent például saját sorok, értem alatt a saját szöveget, vagy mondjuk egy saját refrént. Minimum az a követelmény, hogyha a kiválasztott versből legalább 4 sor szó szerint szerepeljen a dalban, ami megszületik. És itt sem feltétel, hogy profi stúdiófelvétel szülessen, itt is segítségül lehet hívni az okostelefont, és ezt is digitális formában várjuk. És hát a határidőnk az június 5-e, az egyéni indulók tekintetében és az osztályközösségek tekintetében is, és mind a 4 kategória tekintetében. A zsűrizés az szintén online módon zajlik majd, kivéve a képzőművészeti alkotások, hiszen ott, hogyha érkeznek be térbeli alkotások, akkor azokat ugye postai úton várjuk, de mindhárom kategóriában online beérkező alkotások tudnak születni, és hát a június 15-e az a nap, amit mi megszabtunk saját magunknak, hogy online értesítést küldjünk a pályázóknak, és hogy mivel díjazzuk a legjobbakat, a nyár folyamán ezeknek még a dátuma éppen most szerveződik, és most kerülnek ki majd az online oldalainkra. Szervezünk 4 bentlakásos, 5 napos tábort. Lesz egy versíró tábor, ez Sümeg környékén, a Nemeshanyban valósul meg. Lesz egy verszenei tábor, ami az Oszkói Szőlőhegyen a Hegypásztor pincéknél. Lesz egy képzőművészeti tábor, ami Kápolnásnyéken valósul meg, és lesz egy filmes tábor, ami pedig Kiscsőszön valósul meg. És ide várjuk majd azokat a legjobbakat, akik az egyéni kategóriában, ugye a 7-től a 11. osztályig a legjobbnak bizonyultak, és hát itt a táborok során, az összes táborra mondhatom, hogy profi szakemberekkel és mentorokkal fognak együtt dolgozni, tényleg reggeltől estig le lesznek foglalva a táborozók szakmai programokkal,

0: Folytatjuk az irodalmi pályázatra szóló felhívás ismertetését, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak is. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig ingyenes tábor vagy osztálykirándulás. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasárnép Főiskola munkatársa beszél.
1: És természetesen a táborban való részvétel minden díjazott számára díjmentes lesz, napi ötszöri étkezéssel, valamint a szállás biztosítással, és emellett az egyéni legjobbakat pedig szeretnénk abban is segíteni, hogy a Vasvárnép Főiskola rendezvényein bemutatkozhassanak. És hát az osztályközösségeknek is szerintem nagyon jó kis jutalmat raktunk is össze, ugye az osztályközösségek alatt értem a 3., 4., 5., 6. osztályt. Az osztályközösségek úgymond legjobbjai, a legjobb pályázók pedig egynapos osztálykirándulásokon tudnak részt venni, ezt nyilván minden osztállyal le fogjuk egyeztetni, hogy nekik ez mikor lesz megfelelő. Ezek az osztálykirándulások várhatóan a szeptemberi és az októberi hónapban, tehát az ősz elején fognak megvalósulni. Azért, hogy kapcsolódjunk kicsit a pályázati felhíváshoz, szerettük volna ezeket úgy összeállítani, hogy minden kiránduláson legyen egy irodalmi emlékház, amit meg tudnak nézni, ott esetleg találkozni egy kortárs művésszel, aki éppen az adott költő életművével foglalkozik, de természetesen emellett az adott tájegység nevezetességeit, meg látnivalóit is meg tudják ismerni. Az osztálykirándulásnak az utazási költségét, az étkezési költségét, a szakmai program részét, tehát kompletten a teljes osztálykirándulást biztosítjuk a diákok számára, és az osztályok esetében akár két osztály is összefogva, vagy három is nevezhet, max. 30 fő, akit egy-egy ilyen osztályközösségből egy-egy útra el tudunk küldeni. Úgyhogy és számukra is tudunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind egyénileg motiváló lehet ez a felhívás, aki így a költészet iránt kicsit érdeklődik, vagy az irodalomban szeretne fejlődni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztatok minden gyerkőcöt arra, vagy esetleg pedagógust, aki most hallotta ezt az interjút, hogy még van, hát nem egészen 2 hét jelentkezni, vagy valami jót összehozni.
0: Hát ugye az interjút ez idáig objektív hang jellemezte, tényleg próbáltunk tények szerint a hallgatókhoz szólni, ismertetni ezt a pályázatot, de muszáj a szubjektum hangján is szólnom, mert egyszerűen értékelnem kell így szóban is ezt a folytonos megújulást, innovációt, amivel új és új lendülettel álltok neki programokat hirdetni, akár a felnőtt rétegnek, akár ezúttal a fiataloknak, szóval ez egyszerűen azt szerintem dicsérendő, hogy semmi nem öncélú nálatok, ez sem, mert közösségépítés, tehetséggondozás, az irodalom megszeretetése, szóval és ilyen eredeti gondolatokkal, hogy még nagyobb kedvet csináljatok a korosztálynak, szóval, hogy ez dicséretes, ezt akarom csak kihozni belőle.
1: Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy minél több nevező érkezik majd, és remélem, hogy a zsűrinek nehéz dolga lesz. Ja, annyit nem mondtam még, hogy a zsűriben nyilván minden kategóriához kapcsoltam, most nem mondanék neveket, ez majd úgyis nyilvános lesz, egy-egy szakember foglal helyet, tehát a versmondás területén is, a képzőművészet területén is, a filmkészítés területén is, valamint a verszene területén is, és emellett egy kortárs költő is szerepet vállal a zsűribe, és mivel ezt a pályázatot együttműködő partnerekkel, mint ahogy ugye a tábori helyszínekből is látszódik, nem minden tábor a hegyháton, a Vasi hegyháton valósul meg, ezért az együttműködő szervezetek delegáltjai is helyet foglalnak a zsűriben, majd akik szintén kapcsolódnak a kulturális és oktatási területhez, tehát őket is így mondhatjuk szakemberként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt kívánom magunknak is, hogy legyen nehéz dolga majd a zsűrinek.

0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on, a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusok rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat. A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Nem csúszik az este.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Turockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

járna Ginébrán, volt a mélye, nem para, majd alszom nappa. Nem tudom, mit kezdjek a sok kis péntekkel, meg nagy szombattal. Nagyon jó ez a kis halálfélelem, én élem, ha van hitel.

Hazai turné. Naponta 2-60 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: valami menj. Most döntök magamról, legalább végre felnövök.
1: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi piknik lesz a Várkertben. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a rendőrök. Megrendezték a májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a Körmendi Várkertben, a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes szervezésében a Körmendi Batthyánykastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptáncbemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Batthyánykastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyaga hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönöm illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzávállaltak a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része kultúrának.
1: A kiállítás június 28-ig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibel mérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicsében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.
0: Sporthírek.
1: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúl a napos időre ébredhetünk, napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 28 fok körül várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Biztonság a világűrben. Pillemérő műszer. A pille egy doziméter, azaz sugárzásmérő, amit a KFK-i Atomenergia Kutató Intézet tervezett és készített. Különböző változatai már többször jártak a kozmoszban. Nevéből is sejthető kismérete, súlya és elenyésző energiaigénye miatt különösen alkalmas a világűrbeli használatra. A pillét Farkas Bertalan vitte magával először az űrbe 1980-ban. Továbbfejlesztett változataival sikeresen mértek a Szaljut héten, a Miren és az amerikai űrrepülőgépeken is. A nemzetközi űrállomás amerikai és orosz részlegének szolgálati berendezése, amellyel rendszeresen ellenőrzik az űrhajósokat érő káros sugárzást. A berendezéssel Charles Simonyi magyar űrturista is végzett kísérleteket 2007 áprilisában. A legújabb pille kiolvasót 2018-ban Szergej Prokopjev orosz űrhajós kapcsolta be. A 40 esztendeje kezdődött kaland még néhány évig biztosan folytatódik, hiszen az oroszok közölték a pillerendszert a nemzetközi űrállomás üzemidejének végéig, vagyis legalább 2024-ig használni kívánják.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 35%-kal több tűz volt Vasban. Különleges gasztronómiai megmérettetést hirdetnek. Körmendi fotósok is bemutatkoznak Pécset. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egy évvel korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol sörivó virsli evő versenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Pogács Mónika számol be a részletekről.
2: A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinevesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy heinevesi férfi kar Körmenden a Batthyány kastélyban adott közös koncertet a vegyeskarral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyeskar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a valamói ortodox kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek, finn művészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
1: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalona a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani.
0: Sporthírek.
1: Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma Dunántúl a napos időre ébredhetünk, napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 28 fok körül várható.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.

Görmend FM, a város rádiója. A város rádiója. When she's walking down the street.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi piknik lesz a Várkertben. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a rendőrök. Megrendezték a májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a Körmendi Várkertben, a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes szervezésében a Körmendi Batthyánykastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptánc bemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Batthyánykastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyaga hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyán Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehozták ezt a különleges eseményt. Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és szeretetükkel hozzávállalhatók a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része kultúrának.
1: A kiállítás június 28-ig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibel mérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utas biztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatás ügy, valamint a tudomány fontosságát, és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.
0: Sporthírek.
1: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma Dunántúl a napos időre ébredhetünk, napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 28 fok körül várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Szegen.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: 35%-kal több tűz volt Vasban. Különleges gasztronómiai megmérettetést hirdetnek. Körmendi fotósok is bemutatkoznak Pécset. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egy évvel korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tűzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástűzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol Söri Bóvirsli evő versenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Bogács Mónika számol be a részletekről.
7: A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinevesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy Heinevesi férfikar Körmenden a Batthyány kastélyban adott közös koncertet a vegyeskarral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyeskar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a Valamói Ortodox kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek finn művészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
6: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalon a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bona Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Fesztivál Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Fesztivál World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani.
5: Sporthírek.
6: Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma Dunántúl a napos időre ébredhetünk, napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 28 fok körül várható.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Reklámot hallottak!
3: És most!
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
2: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Közösségi piknik lesz a Várkertben. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a rendőrök. Megrendezték a májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a Körmendi Várkertben, a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpol akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes szervezésében a Körmendi Batthyány Kastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptánc bemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Batthyány Kastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi Kastélyban. Az anyaga hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Zsigmond László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
6: Szeretném megköszönni a szervezők munkájának, hogy létrehozták ezt a különleges eseményt. Köszönet illeti az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
5: A kiállítás június 28-ig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibel mérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicsében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.
2: Sporthírek.
5: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban.
2: Időjárás jelentés.
5: Ma a Dunántúl a napos időre ébredhetünk, napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 28 fok körül várható.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál. Június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Get up.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: 35%-kal több tűz volt Vasban. Különleges gasztronómiai megmérettetést hirdetnek. Görmendi fotósok is bemutatkoznak Pécset. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egy évvel korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol sörivó virsli evő versenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Bogács Mónika számol be a részletekről.
4: A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinevesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy Heinevesi férfikar Körmenden a Batthyány kastélyban adott közös koncertet a vegyeskarral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyeskar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a Valamói Ortodox kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek finn művészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
3: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalona a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani.
5: Sporthírek.
3: Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.
5: Időjárás jelentés.
3: Ma Dunántúl a napos időre ébredhetünk, napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 28 fok körül várható.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Reklámot hallottak!
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelem!

0: Budapest. Június 3!
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Közösségi piknik lesz a Várkertben. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a rendőrök. Megrendezték a májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a Körmendi Várkertben, a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpol akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Tánc Együttes szervezésében a Körmendi Batthyány Kastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptánc bemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Batthyány Kastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi Kastélyban. Az anyaga hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Zsigmond László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Tánc Együttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
7: Szeretném megköszönni a szervezők munkájának, hogy létrehozták ezt a különleges eseményt. Köszönöm illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzávállalkozott a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
6: A kiállítás június 28-ig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibel mérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neretovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.
4: Sporthírek.
6: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban.
4: Időjárás jelentés.
6: Ma Dunántúl a napos időre ébredhetünk, napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 28 fok körül várható.
4: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: valahol alszik már egy apró. És gyere.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 35%-kal több tűz volt Vasban. Különleges gasztronómiai megmérettetést hirdetnek. Körmendi fotósok is bemutatkoznak Pécset. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egy évvel korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tűzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástűzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol sörivó virsli evő versenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Pogács Monika számol be a részletekről.
2: A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinävesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy heinävesi férfi kar Körmenden a Batthyány kastélyban adott közös koncertet a vegyeskarral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyeskar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a valamói ortodox kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti Dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek, finn művészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
1: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalona a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani.
0: Sporthírek.
1: Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma Dunántúl a napos időre ébredhetünk, napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 28 fok körül várható.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Kint volt a kettő délután, itt a 99.8-on a Körmend FM-en, én pedig Tóth Cili vagyok ma is a mikrofonnál, és ott így lesztek itt az éterben, jó kis érdekességekkel, hasznos infokkal, nem meg sok-sok jó zenével. 3 perccel vagyunk 1:45 előtt, és a zenék sorában Shania Twain érkezik, valamint a Man, a Feel Like a Woman. Ez a jó kis dal pörget be bennünket a délutánba, és ezzel kívánok egyben mindenkinek kitartást a munkához, és jó rádiózást velünk.
1: Let's go, girls!

0: közlekedési információk.
1: Több helyütt kell még forgalomkorlátozásra számítani a kora délutánban az autósoknak, így például a 86-os számú főúton Kaszeles lassítja a haladást Körmend és Szőcerimány közt, úgyhogy ezen a hosszú-hosszú szakaszon érdemes egy kicsit lassabban közlekedni. Kátyúznak a Nádas-Csákány-Doroszló összekötő úton, mintegy 8 kilométeren át útszűkületre kell számítani az autósoknak, akár csak a felső Maráci bekötő úton, hiszen itt is dolgoznak a szakemberek. Csákány-Doroszló térségében pedig a 8-as számú főúton ugyancsak kaszálás lassítja a haladást. Szintén a 8-ason építési munkálatok miatt félpályán zárásra kell számítani Vasvár térségében az országhatár felé autózóknak, itt a 147-es kilométer szelvényben dolgoznak. A Vasi megye székhelyen az elkerülőn a 86-os számú főút és a Rumi út találkozásánál lévő csomópontnál félpályán zárás mellett zajlanak útépítési munkálatok. Itt jelzőlámpás forgalom irányítás mellett tudnak haladni az autósok. Ha tehetik, akkor érdemes mindenképpen alternatív útvonalon közlekedni. Útépítés lassítja haladást a Szombathely-Bucsó összekötő úton, úgyhogy itt is félpályás zárásra kell számítani az arra autózóknak. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam most és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indulottnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Spice Girls, és a Who Do You Think You Are szólt a 99.8-on, a folytatásban pedig megyünk tovább, visszatért a kellemes nyárias idő, bár a gomoly felhők néha azért megzavarják a napsütést, de csapadékra egyelőre nem kell számítanunk. Élénk a déli esztél, a hőmérséklet pedig 27 fok körül alakul itt a térségben. Holnap azonban változékonyabbra fordul ismét az időjárás. Nyugat felől fokozatosan növekszik majd meg a felhőzet, és egyre több helyen alakul ki eső, zápor, illetve zivatar. Helyenként hevesebb zivatarokra is számítani kell, úgyhogy érdemes már így készülni reggel. A szél kezdetben déli lesz, aztán később északnyugatira fordul. Többfelé élénk erős lökések is kísérhetik, a zivatarok környezetében pedig akár viharossá is fokozódhat. A hajnali órákban 9 és 17 fok közé hűl a levegő, napközben pedig 18 és 20 fok közt lesznek majd a csúcsok. Tehát holnap ismételten csapadékosra fordul az időjárás, és hűvösebbre is, úgyhogy öltözzenek rétegesen. A zenék sorában pedig egy újdonsággal megyünk most tovább. Itt a Város Rádiójában áll a Farben és René Miller közösen érkezik. Ez nem más, mint a Babicok.

Selena Gomez és a Similar forgott a 99.8-on, hamarosan a Wargibbs klasszikus a Monte Carlo szól, itt lesz Meghan Trainor újdonsága a Getting Girl, előttük pedig Jimmy Won és a Lady Luck szól. Jó rádiózást!

Easy a számban, egy szexbomba édes teste, a finom remek és a lábban, az asztomban.

0: El is érkeztünk az első óránknak a végéhez, úgyhogy átadom a helyem Lakosi Gabinak, hozza a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. A hírek után jövök vissza, és folytatjuk a délután.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
1: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu.
4: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Közösségi piknik lesz a Várkertben. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a rendőrök. Megrendezték a májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a Körmendi Várkertben, a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpol akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes szervezésében a Körmendi Batthyány Kastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptánc bemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Batthyány Kastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi Kastélyban. Az anyaga a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
8: Szeretném megköszönni a szervezet munkáját, hogy létrehozták ezt a különleges eseményt. Köszönöm illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetekkel hozzávállalkozott a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
7: A kiállítás június 28-ig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel. A résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibelmérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utas biztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatás ügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.
6: Sporthírek.
7: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban.
6: Időjárás jelentés.
7: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

A Körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

Hollyrét vagyok, folytatódik a délután a 99.83 perccel 4:43 járunk. Én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Green Day, valamint Blanka indították az órát Jonas Brothers és Marshmallow közösével pedig. Megyünk is tovább a zenék sorában, Indul a Live Before You Love Me, itt a 99.8-on, aztán a 2000-es évek egyik jó kis nyári slágerisztól, majd ez nem más, mint Eresüsa. Boro-boro, jó rádiózást!

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója rád hangolva.

Bibi Rexha és Weightless legfrissebbje, a New Religion szólt a 99.8-on itt a Körmend FM-en is. Ahogy beléptünk az első nyári hónapban, úgy kezdenek el gombamód megjelenni a nyári tábor lehetőségek, amely a kisebb óvodás gyermekeknek és az iskolásoknak kínál különféle lehetőséget, és mindjárt itt az első, amin úgy hirtelen, ahogy beléptem a közösségi média felületemre, szembe jött velem, az egy napközis lovas tábor, mégpedig Nádasdon a Hétdombi Lovaspark Egyesület szervezésében. Egy hét, ahol a lovak, a természet és a kaland áll a középpontban, várják a gyerekeket ebbe a jó kis napközis lovas táborba, ahol minden nap új élményekkel, sok mozgással és vidám programokkal telik. A táborozók nap mint nap nyeregbe pattanhatnak, megismerkedhetnek a lovak gondozásával, ápolásával, napközben pedig játékos formában fedezhetik fel a lovas élet szépségeit. De persze a lovaglás mellett természetközeli programokat, csapatjátékokat és közösségépítő feladatokat is kínálnak a résztvevőknek. Három turnusban szervezik a lovastábort, június 22-26 közt, július 20 és 24-e közt a második, míg július 27 és 31-e közt pedig a harmadik turnus. Tehát ezekben az időpontokban várják tehát a gyerekeket Nádasdra. Jelentkezni pedig a Hétdombi Lovaspark Egyesületnél lehet, tehát napközis lovastábor Nádasdon az idén nyáron is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál. Június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak!

Graffiti, Ed Sheeran sikeres volt nálunk itt a Körmend FM-en az elmúlt percekben, és ahogy beköszöntött a nyári meleg, sokan újra bekapcsolták a hónapok óta nem használt légkondicionálókat, viszont a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a szezon első indítása előtt érdemes alaposan kitisztítatni a készüléket. A klímák működésük során folyamatosan keringetik a levegőt, így a szűrőkön és a beltéri egységekben idővel por, pollen, peniszgomba és egyéb szennyeződések halmozódhatnak fel. Ha ezeket nem távolítjuk el, a berendezés kellemetlen szagokat áraszthat, és akár allergiás vagy légúti panaszokat is okozhat, különösen gyerekeknél, időseknél és az érzékenyebb szervezetűeknél. Évente legalább egyszer intenzív használat esetén akár fél évente is ajánlott a karbantartás, történhet vegyszeres fertőtlenítéssel, erősebb szennyeződés esetén az úgynevezett zsákos mosás nyújt alaposabb megoldást, és érdemes figyelni a megfelelő beállításokra is. Nyáron általában 24-26 fok közti hőmérséklet biztosítja a legjobb egyensúlyt a komfort és az energiahatékonyság között. A túl alacsony 22 fok alatti beállítás pedig jelentősen növelheti a fogyasztást, na meg a szervezetet is jobban megterheli. Szóval egy kis odafigyeléssel nem csak egészségesebb, hanem gazdaságosabb is lehet a nyári hűsölés.

Champagne G-ból, mindis a Familiar szólt a 99.8-on. Újabb óra végéhez érkezünk, úgyhogy Rakosi Gabinak adom át a helyem ismét itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 3-kor, én pedig jövök majd vissza a hírek után, és folytatjuk a délután. Önök se menjenek messzire.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvá. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: 35%-kal több tűz volt Vasban. Különleges gasztronómiai megmérettetést hirdetnek. Görmendi fotósok is bemutatkoznak Pécset. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egy évvel korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol sörivó virsli evő versenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Pogács Mónika számol be a részletekről.
5: A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinevesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy Heinevesi férfikar Körmenden a Batthyány kastélyban adott közös koncertet a vegyeskarral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyeskar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a Valamói Ortodox Kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti Dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek, finn művészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
4: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalona a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Buna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani.
3: Sporthírek.
4: Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezető edzői posztjáról Arne Slot, a holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól, Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában, a negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.
3: Időjárás jelentés.
4: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Ismét itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on. Két jó kis dal, Somb és a Home Wrecker, valamint Maroon 5 és Christina Aguilera közösen Moves Like Jagger indították az órát. Én Tóth Cili vagyok továbbra is. Tartsanak velem. Hamarosan Kovászki meg a Vega érkezik a Reménnyel, de előttük Randy MC és Aerosmith közösét forgatám, mégpedig 1975-ből szól I'll Walk This Way. Jó rádiózást!

Ha már az előző órában volt tábor a témánk, akkor hozok egy újabb, izgalmasnak ígérkező tábort, ahová 6. és 7. osztályos tanulók jelentkezését várják, ez pedig nem más, mint a kis rázsós tábor. Lesz egy kis szakmázás, egy kis mókázás, na meg némi drámázás is. A szakmázás keretein belül MERSZ, MÉRSZ, pirografálás, sportlogisztika, szerszámok felismerése, na meg aztán számos traktor is várja a jelentkezőket. A mókázások közt pedig főzőcskészhetnek, illetve különféle ügyességi versenyeken vehetnek részt a gyerekek, emellett pedig lesz csapatépítés, na meg némi kis önismeret is. A tábor június 22-én, 23-én és 24-én lesz majd, érdeklődni pedig a Rázsó Imre Technikum elérhetőségei lehet. Tehát kis rázsós tábor lesz itt Körmenden, 6.-7. osztályos diákok jelentkezését várja.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalettpapír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Reklámot hallottak!
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Summer Shakrine on the Dance Floor forgott a 99.8-on az elmúlt percekben. 8 év után új albummal tért vissza. A$AP Rocky és a Don't Be Dumb című lemezt világkörüli turnéval is megtámogatja. A koncertsorozat egyik állomása pedig Budapest lesz. Az amerikai rapper október 5-én lép fel a Budapest arénában. A$AP Rocky, vagyis Rakim Meyers az elmúlt másfél évtized egyik legmeghatározóbb hip-hop előadója. Nem csak zenéjével, hanem a divatra és a popkultúrára gyakorolt hatásaival is kitűnt kortársai közül. Miközben sikeres albumokat adott ki, a divat világban is komoly nevet szerzett magának, ma pedig már kreatív igazgatóként is dolgozik két neves márkánál. Megítélése ugyanakkor mindig megosztotta a közönséget, sokan éppen ezért tartják korszakos figurának, mert új utakat nyitott a hip-hop és a divat kapcsolatában, mások szerint pedig túl messzire távolodott a műfaj hagyományos gyökereitől. Az új album az előző után közel 8 évvel érkezett meg, úgyhogy a rajongók nagyon-nagyon régóta várták a visszatérést. A budapesti koncert külön érdekessége pedig, hogy bár Rocky neve korábban már szerepelt a Sziget Fesztivál fellépői között, a koncert végül elmaradt, úgyhogy most október 5-én találkozhat először élőben a magyar közönséggel. Az arénában pedig az új dalok mellett várhatóan a legismertebb slágerei is felcsendülnek majd. Please don't stop.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, úgyhogy egy újabb hírblokk érkezik Lakosi Gabi jóvoltából, én pedig jövök majd vissza a délutánunk utolsó órájával. Ne menjenek messzire, tartsanak velem! Un pasito pa'lante, María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás.

Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Val!

0: Budapest. Június 3!
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Közösségi piknik lesz a Várkertben. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a rendőrök. Megrendezték a májusfa kitáncolást, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a Körmendi Várkertben, a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpol akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes szervezésében a Körmendi Batthyány Kastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptánc bemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Batthyány Kastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi Kastélyban. Az anyaga a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Zsigmond László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
7: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehozták ezt a különleges eseményt. Köszönet illeti az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
6: A kiállítás június 28-ig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibelmérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67% a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicsében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.
4: Sporthírek.
6: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban.
4: Időjárás jelentés.
6: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
4: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

az utolsó óráját indítottam el a délutánunknak itt a 99.84 perccel vagyunk, 4:05 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem ebben a rövid kis időben még, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, na meg persze jó kis munkaidő végét felpörgető zenékkel. Sinszi, Why Don't We és Macklemore indították az órát, Varga Viktor legfrissebbjét pedig már is pörgetem. Szól a Vigyel a szél. Jó rádiózás! Na, na, na.

Trend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Jesse Jordan és a Level Out forgott a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Holnap pedig a 21. országos patika nap alkalmából a Körmendi Helixir Patika és Szole Optika egészségnapot tart. Délelőtt 9:30 és délután 16:30 közt. A programok közt szerepel ingyenes vércukorszint és vérnyomásmérés, prevenciós érintésmentes komputeres szemvizsgálat, belgyógyászati és diabetológiai szaktanácsadás, illetve életmentő tippeket is hallhatunk és kaphatunk egy előadás keretében. A vércukorszint és vérnyomásmérés időponthoz nem kötöttek, viszont a többi programon és eseményen előzetes időpont egyeztetéssel vagy regisztrációval lehet részt venni. Tehát holnap egészségnap, a 21. országos patika nap alkalmából itt Körmenden is.

Szigela, valamint a State Night szólt, a 99.82 perccel vagyunk fél öt után, hamarosan szól Jude Law és a Carson Coma közöse a szemüveg, itt lesz velünk Pitbull és Claudia Leite is a We Are One című dalával, előttük pedig a Papa Roach újdonságát indítom, ez nem más, mint a Wake Up Colin. Jó rádiózást!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Az 1920. évi trianoni béke diktátum 106. évfordulójára emlékezik a város június 4-én csütörtökön délután 16:30-kor Rákóczi út és a Dr. Batthyány Stratmann László utca kereszteződésénél található országzászlónál. Megemlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum munkatársa. Műsorral közleműködik az Olcsai Kis Zoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája, illetve közreműködik még a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. Tehát Nemzeti Összetartozás napjára emlékezünk csütörtökön, délután 16:30-kor, tehát az országzászlónál.

Jennifer Lopez és az Ain't Your Mama forgott a 99.8-on, és szép lassan el is érkeztünk a délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hiszen 5 órakor hozza a legfontosabb híreket, infókat, de nem érdemes messzire távolodni ezúttal sem a készülékektől, hiszen a folytatásban is talán itt szólnak a térség legjobb zenéi, mondhatjuk így is, úgyhogy maradjanak velünk. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, hogy velem töltötték a mai délutánt. Én Tóth Cili voltam, holnap pedig ugyanígy 1 és 5 között számítok a figyelmükre az éterben. Tartsanak akkor is velem. További szép estét kívánok mindannyiuknak, és persze jó rádiózást velünk!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 35%-kal több tűz volt Vasban. Különleges gasztronómiai megmérettetést hirdetnek. Körmendi fotósok is bemutatkoznak Pécset. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egyével korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol sörivó virsli evő versenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Pogács Mónika számol be a részletekről.
2: A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinevesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy heinevesi férfi kar Körmenden a Batthyány kastélyban adott közös koncertet a vegyeskarral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyeskar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a valamói ortodox kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek, finn művészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
1: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalona a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani.
0: Sporthírek.
1: Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi piknik lesz a Várkertben. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a rendőrök. Megrendezték a májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a Körmendi Várkertben, a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpol akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes szervezésében a Körmendi Batthyány Kastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptánc bemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Batthyány Kastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi Kastélyban. Az anyaga hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Zsigmond László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkájának, hogy létrehozták ezt a különleges eseményt. Köszönöm illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzávállalkozott a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
1: A kiállítás június 28-ig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibelmérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neretovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.
0: Sporthírek.
1: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 35%-kal több tűz volt Vasban. Különleges gasztronómiai megmérettetést hirdetnek. Körmendi fotósok is bemutatkoznak Pécset. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egy évvel korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tűzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástűzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol sörivó virsli evő versenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Pogács Mónika számol be a részletekről.
2: A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinevesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy heinevesi férfi kar Körmenden a Batthyány kastélyban adott közös koncertet a vegyeskarral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyeskar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a valamói ortodox kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti Dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek, finn művészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
1: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalona a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani.
0: Sporthírek.
1: Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Rap hangolva.
1: Get real with the fever on the dance floor.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi piknik lesz a Várkertben. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a rendőrök. Megrendezték a májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a Körmendi Várkertben, a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpol akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes szervezésében a Körmendi Batthyány Kastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptánc bemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Batthyány Kastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi Kastélyban. Az anyaga a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezet munkáját, hogy létrehozták ezt a különleges eseményt. Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzávállalkozott a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
1: A kiállítás június 28-ig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibel mérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petl Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatás ügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.
0: Sporthírek.
1: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: FM. A Törmendiek kedvenc rádiója.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam. De olyan nem volt, ami

99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva. Oh, love you, it kills my curse.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 35%-kal több tűz volt Vasban. Különleges gasztronómiai megmérettetést hirdetnek. Körmendi fotósok is bemutatkoznak Pécset. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egy évvel korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol Söri Bóvirsli evőversenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyes kar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Pogács Mónika számol be a részletekről.
2: A körmendi vegyes kar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinevesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy Heinevesi férfi kar Körmenden a Batthyány kastélyban adott közös koncertet a vegyes karral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyes kar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a Valamói Ortodox kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti Dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek finn művészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
1: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalona a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani.
0: Sporthírek.
1: Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Idén Sebestyén Ilona kapta a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat. Immár hagyományosan Nagy Gáspár 1949. május 4-i születésnapi dátumához legközelebb eső hétvégén rendezték meg a tiszteletére alapított díjátadását. A Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat olyan alkotó kaphatja, aki a Kossuth díjas költő művész és közéleti munkásságához kapcsolódó kiemelkedő irodalmi vagy más művészeti értéket hoz létre és gyarapítja a magyar kultúra értékeit. Az ünnepséget Bér-Baltaváron a költő szülőházában tartották. Idén tehát Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a magyar közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a díjat Bér-Baltaváron a költő emlékházában. A műsorban őt kérdeztem arról, mit jelent számára az elismerés, és egy kicsit a Napkiadó működéséről is faggattam a főszerkesztő kiadó tulajdonost. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: Sebestyén Ilona kapta a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat. Immár hagyományosan Nagy Gáspár 1949. május 4-i születésnapi dátumához legközelebb eső hétvégén rendezték meg a tiszteletére alapított díjátadását. A Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat olyan alkotó kaphatja, aki a Kossuth díjas költő, művészi és közéleti munkásságához kapcsolódó kiemelkedő irodalmi vagy más művészeti értéket hoz létre és gyarapítja a magyar kultúra értékeit. Az ünnepséget Bér-Baltaváron a költő szülőházában tartották. Idén tehát Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a magyar közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a díjat Bér-Baltaváron a költő emlékházában. A műsorban őt kérdeztem arról, mit jelent számára az elismerés, és egy kicsit a Napkiadó működéséről is faggattam a főszerkesztő kiadó tulajdonost. Sebestyén Ilonával, a Napkiadó főszerkesztőjével beszéltünk meg egy interjút, mégpedig az apropót az adja, hogy ön vehette át idén a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat, amihez egyúttal gratulálok is. És a beszélgetésünket akkor kezdjük azzal, hogy mit jelent önnek ez a díj, a Nagy Gáspár díj, és mit jelent a Kossuth díjas költő öröksége?
1: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, kedves Mónika. Nagyon jól esett, hogy eszükbe jutottam, bár ahogy Pécsi Györgyi a laudációjában megírta, ez egy irodalmi és művészeti díj, tehát ezt alkotóknak adják oda, de most kivételesen azért egy könyvkiadónak adták, mert úgy gondolták, hogy az én már több mint 30 éves működésemmel méltón működtem a Nagy Gáspár nevéhez. Tehát egy kicsit rendhagyó volt, hogy én kaptam a díjat, de azt el kell mondanom, hogy nagyon jól esett, és én jól ismertem Nagy Gazsit természetesen, mint ahogy azokat is jól ismerem, akik előttem már megkapták ezt a díjat, mert valahogy kimondatlanul is egy ilyen nagy közösségbe tartozom. Tehát amit úgy definiálnék, hogy körülbelül egyformán ítéljük meg a magyar kultúrát, a magyar nemzeti hagyományt és annak a művelését vagy működését.
0: Egyébként ezt én is érzem, hát kívülállóként is, idén sajnos nem tudtam ott lenni, de rendszeresen ott vagyok, részt veszek a díjátadón, amit Bér-Baltaváron a Nagy Gáspár szülőházában rendez az alapítvány, és én is érzem ezt a láthatatlan közösséget, összetartást, szinte világítanak Nagy Gáspár ismerői, kortársai, barátai ebben az összejövetelben, szóval ez egy nagyon érdekes szellemi háló.
1: Igen, és én ugye készültem rá, hogy mert ugye valamit a díjazottnak illik mondani, és ezt nagyon szépen elmondom Monikának, én felidéztem Gazsival az utolsó találkozásomat, ami szintén jellemző mind az ő érdeklődési körére, mind az ő betegségére tudnélik. Németh Lászlónak a 2006 áprilisában volt a szoboravatása a második kerületben, és én férjemmel, Domokos Mátyással kicsit késve értünk oda, rengetegen voltak ott egyébként, és szembe jött velünk Nagy Gáspár, de még akkor nem volt vége a szoboravatásnak, és ugye összefutottunk, néhány szót váltottunk, mondom, nagyon jó emberi és szakmai kapcsolatban voltunk, és akkor ő mondta, hogy nem érzi jól magát, és azért megy el előbb. Tehát végül is ez majdnem, hogy az egyik utolsó részvétele volt neki ilyen közösségi, mert aztán ugye sajnálatosan kitört rajta az a betegség, ami aztán őt a 2007. januárjában el is vitte.

0: idén Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a Magyar Közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti díjat Bér-Baltaváron a Költő Emlékházában. Ennek apropóján hívtam meg a Háttér magazinba egyfajta portrébeszélgetésre a kiadó tulajdonos könyvszerkesztőt, akivel a jövő héten sorra kerülő ünnepi könyvhétről is beszélünk majd.
1: Mondta, hogy rendhagyó tulajdonképpen, hogy most egy könyv kiadó főszerkesztő kapta meg ezt a díjat, de az indokolás, az ok, az megvan. Gondolom, hogy olyan kiadványokra hivatkozva kaphatta meg az ön kiadója ön ezt a nemes díjat, hogy tényleg viszi tovább Nagy Gáspár örökségét. Mik ilyen kötetek? Tudnánk néhányat sorolni?
2: Az az igazság, hogy Nagy Gáspár nem elsősorban Nagy Gáspár örökségét, hanem azt az örökséget, amiben Nagy Gáspár is beletartozott. Tehát ez ennél egy picit nagyobb merítés, hogy így mondjam, mert ugye van a Napkiadónak a legrangosabb sorozata, az az In Memoriam sorozat, ami 70 kötetet tartalmaz a 20. századi klasszikus íróinknak, a olyan 50-70 szerző által írt monográfiái ezek, a legautentikusabbak, Ady Endrétől egészen Vörös Sándorig, hogy az ABC-t betartsam, de mondom 69 kötet. Akkor van a Napkiadónak a Magyar Esszék sorozata, amiben ott van Gazsiról is természetesen Görömbei András írt könyve, ugye monográfiát, szóval a Magyar Esszék sorozat szintén a magyar irodalom és irodalomtörténet legjelesebb jelesebbjeit foglalja össze. Mai napig azt csinálom, mert az In Memoriam sorozatot azt lezártuk a sorozatszerkesztő Domokos Mátyás halálával. Akkor, hát mit mondjak, van olyan sorozatom, néprajz, ugye Csángókról, tehát az is ide tartozik. És akkor vannak a költők, a legnagyobb magyar klasszikus költők, Csóli Sándor a Napkiadó szerzője volt, Ág István a Napkiadó szerzője volt. Nagy Gáspárnak is természetesen kiadtam posztumusz kötetét, amit Görömbei András állított össze. Tehát így tudnám körülbelül összefoglalni, hogy abba a nagy körbe tartozik a Napkiadó működés, és majdnem, hogy már azt kell mondanom, hogy egyedül vagyok ezzel. Ugye, tehát 1993-ban kezdtem a Napkiadót, és most már ilyen kiadó nincs is. Már egyáltalán a korom miatt is már, de valahogy ezek megszűntek az ilyen jellegűek. Hát még egy-kettő van, de ilyen, aki ennyire csak ezzel foglalkozik, és ilyen következetesen, olyan talán már nincsen.

0: Idén Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a magyar közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat Bér-Baltaváron a Költőemlékházában. Ennek apropóján hívtam meg a Háttér magazinba egyfajta portrébeszélgetésre a kiadó tulajdonos könyvszerkesztőt, akivel a jövő héten sorra kerülő ünnepi könyvhétről is beszélünk majd.
1: Egyébként, ha már tényleg a Napkiadó alapításáról is beszélünk, akkor egy kicsit tényleg bővebben, hogy jött ennek annak idején az ötlete, milyen mérföldkövei voltak a kiadó alapításának, egy kicsit a történetről beszéljünk.
2: Ja, hát az a helyzet, hogy sokkal messzebbre kellene mennem, de majd lehet, hogy kikanyarodok oda is. Ugye én a magyar történelem szakot végeztem az 5. Loránd Tudományi Egyetemen, és az az igazság, hogy én írtam is, meg, tehát nem, de aztán, mivel nálam voltak, akik sokkal jobban írtak, ezért ezt abba hagytam, és inkább szerkesztő lettem. A Szépirodalmi Könyvkiadóban dolgoztam 10 évig. Tehát tulajdonképpen ott ismertem meg személyesen Pilinszky Jánost, és sorolhattam Galgóczi Erzsébet, tehát egy csomó mindenkit. Tehát én már benned voltam az irodalomban, arról nem beszélve, hogy a nagybátyám, Sebestyén Lajos, az a Magvető Kiadónak volt a műszaki vezetője. Akkor, tehát akkor apám, Sebestyén László, aki nagyon jó barátja volt Sinka Istvánnak, I.S. Gyulának, és sorolhattam, tehát én egy ilyen családból is jöttem, sőt, azt elárulom, hát ha ez valakit érdekel, nem szoktam róla beszélni, csak miért egy ilyen öreg vagyok, hogy az én édesanyám az erdélyi származású és a Vas Albert birtokon született 1925-ben, mert az én anyai nagyapám volt ott az intéző. A Vas Albert birtokon. Tehát az az igazság, hogy otthonról is már ezeket a dolgokat hoztam magammal, amivel ilyen rokonságba keveredtem Nagy Gáspárral és az őt tisztelők körével. Tehát, és akkor én a Szépirodalmi Könyvkiadóban dolgoztam 10 évig, akkor onnan tovább vezető szerkesztője voltam a Bűvészet folyóiratnak, és akkor jött a rendszerváltás, vagy rendszerváltozás, és akkor én, hát most nem mondom el részletesen, de legalább 4 vagy 5 lapnak voltam a vezető szerkesztője, és akkor egy gyerekkori barátom megkért, hogy legyek nála szerkesztő, ő neki volt egy cége, ez 1990-ben, a Cédrus Informatikai Részvénytársaság, és akkor én oda mentem, és ő könyörgött, hogy vállaljam el a kiadónak a vezetését. Tehát itt indult az én igazgatói karrierem, barátságból vállaltam el. Ő azt kérte, hogy számítástechnikai science fiction legyen, de már akkor is hűen önmagamhoz klasszikusokat adtam ki, tehát például Asimovot, ez a név talán még ma is mindenkinek ismerős, a fiatalabbaknak is. Továbbá számítástechnikai lexikonokat adtam ki, tehát igazából ezekben a műfajokban is a saját ízlésem, és akkor azért kiadtam még Parancs János verseit, Deák László verseit, tehát egy kicsit a saját ízlésemhez próbáltam igazítani, és akkor csődbe ment az a cég, és akkor én már nem tudtam, valahogy ez a kiadó vezetés úgy a véremmé vált, és akkor alapítottam 1993-ban a Napkiadót. Ez így alakult, és onnantól fogva csak azt adtam ki, amit én szerettem. Tehát tulajdonképpen erről szólt, ez az én ízlésem, amiket kiadok, azok a könyvek. Most már egy picikét kevesebb ez iránt az érdeklődés, a világ nagyon megváltozott, de úgy érzem, hogy ezt a vonalat én már nem hagyom abba.
1: Hát fontos őrtoronyként megmaradni, meg aztán a világ az értékekhez van, amikor meglepetésszerűen vissza tud térni, vagy találni, és jó, hogyha van hova visszatalálni, mert még vannak értékőrzők.
2: Hát hogyne, én is ezt pontosan így gondolom, és ez a Nagy Gáspár irodalmi díj is abban erősít meg engem, hogy érdemes volt ezt csinálni. Én kaptam, van egy másik díjam, egy lovagkeresztet is kaptam még 2018-ban, ugyanezért a tevékenységemért, ugye hát azóta már eltelt 8 év, és most ez a Nagy Gáspár díj, ami nekem nagyon jól esett, és megerősítés volt, hello, hogy ezt kell folytatnom. Ameddig, hát ameddig tudom csinálni.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa a vendégünk. A Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti díj idei kitüntetettje szakmai munkásságába avatja be a hallgatókat.
2: Ahogy így beszélgetünk meg, hát tényleg az embernek talán a tanulmányaikból is azért ezt alá tudják írni, hogy akkor egy kiadó az tulajdonképpen egy kulturális erőtér, és bevonza az alkotókat, írókat, fontos küldetése van, ugye?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az a helyzet, hogy éppen most kör-e-mailt küldtem a dedikálói miatt, mert ugye Vörös Marti téren ott lesz a standom, ahol szokott lenni, hogy és ha 11 szerzőm hújt el az elmúlt évben, úgy képzelje el, benne volt Kis Gyé Csaba, benne volt Ág István, csak hogy a legnagyobb neveket mondjam, benne volt Vásári Tamás, tehát, és valahogy egy kicsit úgy el is szomorodtam, de úgy érzem, hogy még vannak, igen, hogy nekem a szerzőim, azok így pontosan azért,

0: ugyanazt az értékeket szeretjük és képviseljük, ezért ők az én barátaimmá is váltak. Tehát nem csak a szerzőim, és éppen ezért én mindenkinek így az életművét is adom ki. Tehát most is Lukács Sándor a neves színművész is már 30 éve az én szerzőm, de mondhatnám Gróf Gáspárt, Fodolányi Gyulát, tehát olyan neves szerzőknek az egész, és most bocsánatot kérek, akit kifelejtettem, de bárkit mondhatnék, tehát olyan életműveket adtam ki, és úgy összeértem a szerzőimmel, hogy szinte olyan, mint egy meleg baráti kör. Az is volt tulajdonképpen, illetve most is az még, akik megvannak, igen.
1: És hogy képzeljük el, hogy ugye van egy fontos szerzői kör, akikkel nem csak a munka, hanem barátság is összeköti, közös kulturális értékrend. Őket ön választotta, és ezt a jövőre nézve is kérdezem, vagy pedig vannak, és történhet meg olyan, hogy valaki az utcáról bekopog, és minősítetni akarja mondjuk önnel a munkáit, és aztán bekerülhet a csapatba.
0: Hát nagyon sokan bekopognak az utcáról, nem, mindenkit én választottam ki, illetve az igazság, hogy régebben még ugye férjem Domogos Mátyás, hát ketten, tehát ő is, meg hát amiatt, hogy az olvasottságunk miatt, meg az ízlésünk miatt, tehát kialakult ez a kiválasztott kör. Én megmondtam mindig mindenkinek, akinek elkezdtem kiadni a dolgait, hogy szeretném, hogyha hűséges lenne, és ott maradna a napkiadóban, mert akkor ugye marketinggel megtámogatjuk meg. Szóval akkor törődjünk az egész életművel, és így. Tehát tulajdonképpen én választottam ki mindenkit, és olyan talán, aki magától jelentkezett, talán volt egy vagy kettő, de most ezt nem tudnám megmondani, de azokat is csak azért fogadtam, mert valószínűleg magamtól is kiválasztottam volna. Tehát teljesen igen, így állt össze és alakult ki, igen, ez a kör, és hát törődöm aztán velük, tehát hogy akkor várom a következő kötetet, akkor nézem, hogy mi volt már, minek kell még következni. Szóval így, tehát ez egy ilyen kölcsönös együttműködés. És hát az elhunyt, ugye nagyon sokan elmentek most, és hát például Csóri Sándor nem most hunyt el, hanem már 8 éve, de hát őnek is utolsó 15 évében én voltam a kiadója, tehát mindent hozzám hozott. De így sorolhatnám, tehát hogy csináljunk hangos könyvet, van gyerekkönyv, tehát mindenféle műfajt akkor már hoztak hozzám.

0: Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa a vendégünk, a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti díj idei kitüntetettje, szakmai munkásságába avatja be a hallgatókat.
1: A hallgatókat beavatná-e abba, hogy ugye önnel most, mint kiadó tulajdonosa, kiadóval beszélgetek, de az beszélgetésből kiderült, hogy szerkesztői munkát is végez, most is szerkeszti a kiadónak kiadandó műveket, vagy vannak munkatársak, szerkesztőtársak, van egy stáb, hogy néz ki most a helyzet?
2: Igen, na most én minden könyvemet elolvasom, mindegyiket. Tehát én csak, ami nálam megjelent, azon én mind dolgoztam, de én magam mellett természetesen irodalomtörténészeket, kollégákat vannak, hogy ne, akik nekem segítenek, illetve akiket megkérek, hogy szerkesszék meg, vagy olvassák el. Tehát nem egy magam. Tehát én magam mindent megcsinálok, de nem csak egyedül csinálok. Tehát meg, hogy ne, van egy stáb, akiket szeretek, akik szintén olyanok, mint akikkel a Nagy Gáspár díjátadásán is találkoztam, tehát olyan szakmabeliek, akiket én is becsülök, és sokra tartom a véleményüket, vagy a munkásságukat, olyanokkal dolgozom együtt, hogy ne, de általában ugyanazokkal. Ugyanazokat a színészeket hívom szerepelni a könyvbemutatóra, tehát nagyon hűséges is vagyok tulajdonképpen, és ugyanazokkal dolgozom. Hát ugye volt idő 2007 előtt, ez egy fontos dátum, 2007, amikor még több ember dolgozott a Napkiadóba, akik rendes havi fizetésért ott voltak. Hát azóta ez a könyvkiadás már, ami ezt a szegmest illeti, amit én képviselek, az olyan szegény lett, hogy ilyenre már nincsen lehetőség, hanem az van, hogy kiadok kéziratot olyanoknak, akik nálam dolgoznak, és már úgy értve, hogy külső munkatársaknak, és akkor úgy fizetem ki. Mm. És hát azt elárulom, hogy volt, hogy kísérleteztem, hogy még újabbakat bevonjak, de csalódnom kellett a fiatalabb nemzedékekben. Tehát az a fajta igényesség, amivel mi, én és a munkatársaim viszonyulunk a kéziratokhoz és a könyvekhez, az úgy látom sajnos, hogy az valahogy eltűnni látszik. Azt hiszik, hogy ha ráeresztik a helyes írás ellenőrzött a számítógépen, akkor minden megoldódik. De hát ez azért nem így van, ez sokkal bonyolultabb. Még akkor is, hogyha most a mesterséges intelligencia esetleg segítséget tud adni. Mert azért tud, csak azért bizonyos tevékenységeket sajnos nem lehet megkerülni akkor, hogyha igényesen szeretnénk dolgozni.
1: Egy kézirat beérkezésétől a könyv fizikai megjelenéséig általában mennyi idő telik el? Ez általánosítható, vagy minden könyv speciális?
2: Nem, elég, mondjuk nagyon durván, hogy fél év. Itt egyetlen egy nagyon hátráltató tényező van, a támogatások. Hát most például a Nemzeti Kulturális Alap olyan mértékűen lelassult, nem most ma, hanem tavaly óta, hogy ők maguk például 180 napokat kérnek, hogy egyáltalán döntsenek, és valami támogatásról, tehát ezek lassítják az ilyen, hogy mondjam, ilyen bürokrácia és a támogatói, azok lassítják, de maga az effektív munka az egy olyan fél év, 8 hónap alatt lezajlik. Hogy, hát ugye én több száz oldalas komoly könyvekkel dolgozom, tehát azért kell idő azokat elolvasni, imprimaturát, korrektúrát, tehát több változatát is ellenőrizni, de 6-8 hónap elég szokott lenni.

0: háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Idén Sebestyén Ilona, a Nap kiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a Magyar Közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat Bérbaltaváron a Költőemlékházában. Ennek apropóján hívtam meg a Háttér magazinba egyfajta portrébeszélgetésre a kiadó tulajdonos könyvszerkesztőt, akivel a jövő héten sorra kerülő ünnepi könyvhétről is beszélünk majd.
2: És ha már a könyvek megjelenéséről beszélgetünk, és már egy kicsit volt is utalás az ünnepi könyvhétre a beszélgetésünkben, de akkor beszéljünk a napkiadó konkrét programjáról, mit kínálnak az olvasni szeretőknek ezen az ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren, milyen könyv jelenik meg, amit szívesen a figyelembe ajánlanak?
3: Hát az az igazság, hogy ilyenkor, mikor kimegyek a könyvhétre, akkor megpróbálok nagyon sok címet kivinni, mert az én könyveim azok nem ilyen, hogy mondjam ezt, alkalmi kiadványok, hanem tényleg a hosszú távra készülnek, vagy a nemzeti hagyomány darabjaival válnak idővel, tehát nem avulnak el. És miután a kereskedők, a könyvkereskedők, azok meg úgy tekintik, hogy ha valami fél évig ott van már, akkor az már túlzás, éppen ezért, ha most tényleg, ha mondjuk egy Petőfi összes, vagy egy József Attila összes meg próbálna venni mondjuk valaki egy könyvesboltba, nagyon meglepődne, mert nem kapna. Tehát a kereskedőket nem érdekli az, hogy mi az örök érték, hanem az, amit gyorsan megvesznek, ez most divat, és akkor kész. Na most én pedig most alig van könyvem a könyvhétre új, pont amiatt, mivel olyan, annyi szerzőm elhunyt, és olyan nehezen indult ez az év, meg emiatt is, hogy a nemzeti kulturális alap úgy lelassult, tehát mindenféle nehezményünk volt, de viszem ki a könyvhétre, és szinte az összes szerzőm jön dedikálni, tehát mindenki, nem csak akiknek most adom ki a könyvét, mert az nagyon kevés, hanem olyanok is, akiknek tavaly vagy tavaly előtt kiadtam, úgyhogy nagyon sok szerzőm fog dedikálni a Vörösmarty téren, és abban bízom, hogy a barátaink is jönnek. Most a Íj és Gyula Mono, egyébként a két új könyvem, az egyik a Kolozsvári Cseke Péter irodalomtörténésznek egy tanulmánykötete jön ki most a könyvhétre, és a másik pedig a Horváth Béla Íj és monográfia harmadik kötete. Tehát ez a kettő, de annyi jó könyvem van, ugye most, amiket kiviszek, és akkor örülnek azok az érdeklődők, akik ismerik a napkiadót, hogy látják a könyveimet, mert a kereskedelemben alig. Egyrészt, mert nagyon sok a könyv, tehát nem akarom bántani én a kereskedőket, félreértés ne essék, csak túl sok könyv van, túl sok olyan könyv van, ami tényleg értéktelen, és mégis ott van a polcokon, és akkor kiszorulnak a régebbi. Hát nekem mondták az írókboltjában, kitűnő az írókboltja a legjobb könyves volt Magyarországon, ezt nyugodtan mondhatom. Mondták nekem, hogy az In Memoriam sorozatom az a olyan magasan van, hogy csak létráról lehet elérni, mert nem férnek el, de ők tartják. Tehát, de a nagyobb, vagy a ilyen kereskedőhálózatok nem nagyon, tehát bizonyos régebbi könyveket már nem tartanak, tudja? Tehát én nekem ilyenkor mindenfélét ki kell vinnem, és akkor mindenfélét el is visznek a vevők, az érdeklődők.
2: Hát akkor ráadásul idézőjeles nagy zaj van a könyvpiacon, és tényleg jó szeműnek és jó értékérzékelőnek kell lenni az olvasónak, hogy esetleg a sok minden között megtalálja az értéket, egyfajta gyöngykeresés, ugye?
3: Jaj, hát hogy nem, hát most nem akarom már a parasztomat elmondani, de hát ugye ez eredetileg, ez a könyvhét, ez a komoly magyar irodalomra alapította, ugye a Csupka Géza, ő találta ki, de hát ma már, most megnéztem, hogy kik dedikálnak, hát szóval nem akarom, szóval tényleg annyira sok, szóval nem az már, ami volt, nem az volt, hanem most már minden könyvet kihoznak, és valóban nagyon nehéz az olvasóknak, hogy hogy megtalálják. Igen, ezt nagyon jól mondta Monika, de az az igazság, hogy, hogy azért meg is, ha megtalálják én szerintem. Szóval én bízom az olvasókban, igen, hogy, hogy a ekkora választékban azért el tudnak igazodni.
2: Nagyon szépen köszönöm Sebestyén Ilonának, a Napkiadó főszerkesztőjének ezt a nagyon érdekes interjút, beszélgetést. Én sok-sok kiadandó könyvet kívánok, sok-sok olvasót a Napkiadónak, és tényleg sok erőt ehhez a misszióhoz.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi piknik lesz a Várkertben. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a rendőrök. Megrendezték a májusfa kitáncolást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a Körmendi Várkertben, a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes szervezésében a Körmendi Batthyánykastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptánc bemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Batthyánykastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyaga hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönöm illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és szeretetükkel hozzávállaltak a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része kultúrának.
1: A kiállítás június 28-ig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibel mérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.
0: Sporthírek.
1: Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: We carry on.
1: 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.
2: Voltam én is vételen, átmentem kérdéseken. Biztos voltam benne, az élet engem nem tesz zsebre. Most,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 35%-kal több tűz volt Vasban. Különleges gasztronómiai megmérettetést hirdetnek. Körmendi fotósok is bemutatkoznak Pécset. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egy évvel korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tűzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástűzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol sörivó virsli evő versenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Bogács Mónika számol be a részletekről.
2: A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinevesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy Heinevesi férfikar Körmenden a Batthyány kastélyban adott közös koncertet a vegyeskarral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyeskar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a Valamói Ortodox kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti Dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek finn művészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
1: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalon a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani.
0: Sporthírek.
1: Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 20 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbesztszennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli városavatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egésznapos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkoztatott Balázs polgármester. Kisrázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. Háromnapos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A Kisrázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élmény alapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüstéremmel és országos 10. helyezéssel zárta a szereplését a Körmend Women Basketball Klubba a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a 2. helyen végzett a tornán. A háromnapos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Klub játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az Egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a 3 érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satmán László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermeknapi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta a rádiónknak a város első embere. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az Atomerőmű Ese férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rabbal Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozóhelye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt.

ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata, az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MT-be. Ahogy minden évben most is, a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki. Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntöttek. A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbély Balázzsal, így a 46 éves felvidéki

északi szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Hey.

0: ember néha téved, az ember néha érez olyat, ami még sincs, vagy másképp van. Az ember néha téved, az ember néha néz, de idővel másképp lát.
1: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. Szöbligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
1: Időjárás jelentés.
2: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.